Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Tisza hangja, és ezen az ünnepi reggelen is fennlapozzuk a Magyar Szót a Vajdasági Magyarság napilapjának legfrissebb számát. A mai címlap központi témája természetesen augusztus 20-a és Szent István király ünnepe. A Magyar Szó felidézi, hogy ezen a napon a keresztény magyar államalapításra emlékeztünk, Magyarország a nemzeti ünnep, Vajdaságban pedig 2005 óta a Vajdasági Magyarság nemzeti ünnepe is. Az alkalomhoz kapcsolódóan számos rendezvényt, kenyérszentelést és ünnepi programot tartanak. A címlapon egy számunkra különösen fontos helyi téma is helyet kapott, pusztulásra ítélt terület, teszi fel a kérdést a lap a magyar-kanizsai járás vízhelyzetével kapcsolatban. A rendkívüli szárazság miatt veszélybe kerültek az élőhelyek, egyes termőföldek teljesen kiszáradtak, a talajvízszint pedig drasztikusan lecsökkent. A lap szerint az elmúlt 5 egymást követő száraz esztendőben a járás talajvízszintje helyenként 3-5 méterrel csökkent. A DTD vízgazdálkodási vállalat munkagépei közben tovább mélyítik az esővíz elvezető csatornát. És visszatért a kánikula Vajdaságba, az átmeneti felfrissülés után ismét erős felmelegedés érkezhet, és a következő napokban többfelé 40 fokhoz közeli hőmérsékletre számíthatunk. Ma 36 és 40 fok közötti csúcsmérséklet várható, és pénteken is marad a rendkívüli meleg. A lap arról is beszámol, hogy hivatalba lépett Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A Magyar Szó szerint az új államfő augusztus 19-én foglalta el hivatalba. A címlap bal oldalán pedig egy asztalnál címmel olvashatunk ünnepi gondolatokat. A kenyér, az új kenyér és az ünnepi asztal kapcsán a szerző arról ír, hogy augusztus 20-a nem csak történelmi emlékezés, hanem az összetartozás és a közösség ünnepe is. Ez volt a mai lapszemlénk. Ha valamelyik téma felkeltette érdeklődésüket, részletesen is elolvashatják a Magyar Szó augusztus 20-ai csütörtöki számában. Maradjanak velünk továbbra is!

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Csomagoljunk, indul az Utazzunk Együtt. Mai úti célunk egy olyan magyar város, ahol egyetlen nap alatt lehetünk várvédők, törökkori időutazók, fürdővendégek és borkóstolók.
5: Ebben a sorrendben?
4: A borkóstolást mindenképpen hagyjuk a végére.
5: Már értem, miért te szerkeszted a műsort.
4: Irányeger. És most nem rohannék rögtön a várhoz, először sétáljuk végig a történelmi belvároson, a dobótér, barokk épületek, kis utcák, teraszok, és persze egy reggeli kávé.
5: Ez az első kötelező látnivaló?
4: Nálad biztosan a dobótér, Eger egyik központi találkozóhelye, fölötte pedig már ott magasodik a vár, úgyhogy induljunk fölfelé. 10 órakor jön az Egri vár megtekintése 1552-ben. Ezt az évszámot érdemes megjegyezni, Eger várát ekkor ostromolta az Oszmán Birodalom serege. A várvédők Dobó István vezetésével sikeresen ellenálltak az ostromnak. A történetet pedig évszázadokkal később Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye tette a magyar kultúra egyik legismertebb.

0: Történetévé.
1: Bornemissza Gergely, Dobó István, Cecei Éva.
0: Ugye? Az ember szinte visszakerül az iskolapadba, csak most sokkal érdekesebb, mert ott állunk a helyszínen.
1: De mennyire igaz az egri csillagok? Na, ezt mindig szerettem volna tudni. Minden úgy történt, ahogy Gárdonyi megírta?
0: Nem, az egri csillagok történelmi regény, tehát valós személyeket és eseményeket kever irodalmi elemekkel. Az 1552-es ostrom valós, Dobó István és Bornemissza Gergely is valós történelmi személy volt, de Gárdonyi természetesen regényt írt, nem jegyzőkönyvet.
1: Pedig én már kerestem volna Jumurdzsák gyűrűjét.
0: Azért körülnézhetsz. A vár után irány az egri minaret 12 órakor, ez Magyarország egyik legjelentősebb fennmaradt törökkori építési emléke. A minaret körülbelül 40 méter magas, a felső erkélyhez pedig keskeny csigalépcső vezet, 97 lépcsőfok.
1: Van lift?
0: Nincs.
1: Akkor lentről is gyönyörű.
0: Aki viszont felmegy, különleges panorámát kap, jutalmot. Csak arra készüljünk, hogy a lépcső valóban szűk.
1: Végre egy történelmi programpont, amelyhez értek.
0: Egerben én valami tartalmas magyaros ételt választanék, de van egy helyi édesség is, amelyet érdemes megjegyezni. Az egri gömbpalacsinta.
1: Állj! Gömb és palacsinta?
0: Igen, töltött, formázott különleges deszterként találkozhatunk vele.
1: Ezt kulturális kötelesség megkóstolni.
0: Természetesen kizárólag kutalátási céllal. És ha már sokat gyalogoltunk, Eger fürdőváros is, a város termálfürdője mellett különleges történelmi emlék a török fürdő, amelynek múltja az oszmán időszakhoz kapcsolódik, vagyis Egerben a török kor emléke nem csak minaretben él tovább.
1: Vár, minaret, fürdő.
0: A város történelme tényleg ott van körülöttünk. És elérkezünk 16.30-hoz, megyünk a város alá. Most jön az egyik kedvenc részem. Eger alatt komoly pincerendszer húzódik, ennek kialakulásához történelmi építkezések, és a könnyen faragható vulkáni tufa is hozzájárult. A föld alatti járatok egy részét ma turisztikai programokon is meg lehet ismerni.
1: Tehát Egerben, miközben én fönt kávézom és az egri bikavért iszom, alattam folyósók vannak.
0: Bizony, mostantól egészen másképpen ülök a széken. És ekkor jöjjön Eger egyik legismertebb helye, a Szépasszony völgy. A völgyben egymás mellett sorakoznak a tubáfa és a borospincék. Itt természetesen találkozhatunk Eger legismertebb borával is, az egri bikavérrel.
1: És most végre mondd el, miért bikavér?
0: Tényleg bikavér a bikavér? Hát nem. Az egyik legismertebb legenda szerint az 1552-es ostrom idején a várvédők vörös bort ittak. A török katonák meglátták a vörös folyadékot a szakállukon, és állítólag elterjedt közöttük, hogy a magyarok bikák vérét iszták, ettől olyan erősek.
1: Nagyon jó történet.
0: Az csak éppen történelmileg nem igazolható, és a magyar bikavér elnevezés is jóval későbbi. Tehát remek legenda, ne kezdjük történelmi tényként kezelni.
1: Ezt szeretem, a legendát megtartjuk, de tudjuk, hogy végződik a történelem.
0: Igen, van még egy gyakori félreértés, hogy valójában mi az egri bikavér. A bikavér nem egyetlen szőlőfajta bora, házasítás, vagyis több szőlőfajta borából áll össze, meghatározott szabályok szerint.
1: Tehát nincs olyan szőlőtőke, hogy bikavér szőlő.
0: Pontosan.
1: Ma már megérte eljönni.
0: És este visszamennék a belvárosba, amikor felkapcsolódnak a fények, a nappali turistaforgalom lassan csillapodik, és a történelmi épületek egészen más hangulatot kapnak. Egy fagylalt, egy lassú séta, dobótér és semmi rohanás.
1: Most már tetszik az úti terv.
0: A gömbpalacsinta óta.
1: Lehetséges.
0: Tehát a nem, nem vitrin mögött van. Felmehetünk a várfalra, belenézhetünk a minaret belsejében, lesétálhatunk a föld alá, beülhetünk egy régi pincébe, és közben ugyanazokon az utcákon járunk, ahol évszázadok története hagyott nyomot.
1: És mindehhez nem kell egy hét szabadság.
0: Pontosan, Eger akár egy hosszú hétvégére is remek úti cél, és amikor este leülünk a dobótéren, talán megértjük, miért szerethető annyira, nem csak megmutatja a történelmét, hanem hagyja, hogy egy kicsit bele is sétáljunk. Ez volt az Utazzunk Együtt, mai úti célunk Eger volt, és nem sokára érkezik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Jöjjenek a divatpercek, Zenóbia, egy gyors kérdés. Tele van a ruhás szekrényed?
4: Igen.
3: Van mit felvenned?
4: Nincs.
3: Köszönöm. A mai rovatot be is fejezhetnénk.
4: De ez tényleg így van. Tele van, és még sincs semmim.
3: Na, ma éppen ezt derítjük ki, hogyan lehetséges ez. Nyissuk ki képzeletben a szekrényt, ott a kedvenc farmer, az a póló, ami mindennel jó, a kényelmes ruha, a kardigán, a másik kedvenc nadrág, ezek forognak állandóan, aztán mögöttük
4: kezdődik a régészeti feltárás.
3: Pontosan, ott vannak azok a darabok, amelyeket hónapok, esetleg évek óta nem vettünk fel, és mégsem dobjuk ki. Ismerős, az üzletben fantasztikus volt, akciós volt, felpróbáltuk, hazahoztuk, soha többé nem vettük fel.
4: De 40% kedvezmény volt.
3: Igen, csak ha soha nem hordod, akkor nem 40%-ot spóroltál, hanem 60%-ot elköltöttél valamire, amit nem használsz.
4: Andrea, ez most személyes támadásnak érződött.
3: Bocsánat, nem annak szántuk. És itt jön a nagyon érdekes jelenség is, néha nem annak az embernek vásárolunk ruhát, akik valójában vagyunk, hanem annak, akik szeretnénk lenni.
4: Például mire gondolsz?
3: Ezt a gyönyörű blézert majd elegáns vacsorákra hordom, csak hogy évente egyszer megyünk elegáns vacsorára. Ezt a magas sarkút majd gyakran felveszem, közben 5 perc után fáj benne a lábunk, vagy ebben majd rengeteget sportolok.
4: A nadrág legalább optimista.
3: És van a szekrénynek egy veszélyes része. Majd ha lefogyok, majd ha újra divatba jön, majd ha lesz hozzá cipőm, majd ha elmegyünk valahova, majd ha egyszer szükség lesz rá.
4: És ez a majd néha 8 éve ott ül.
3: Pontosan, egy-két ilyen darabbal természetesen nincs semmi baj, de ha a félszekrény egy olyan élethez tartozik, amelyet nem élünk, akkor nem csoda, hogy reggel azt érezzük, nincs mit felvennem. Van viszont egy teljesen más kategória is, az első randin viselt ruha egy régi koncertpóló, nagymamától kapott kendő, egy kabát, amelyhez története tartozik.
4: Akkor ezeket dobjuk ki?
3: Nem kell mindennek praktikusnak lennie. Egy ruhának lehet érzelmi értéke is, csak ne tegyünk úgy, mintha holnap felvennék. Tegyük el emlékként, így nem foglalja el azt a helyet, ahol valóban hordott ruháinknak kellene lenniük. És ez az egyik legfontosabb divatszabály, amiről ritkán beszélünk. De jól áll, igen, de nem én vagyok. Attól, hogy valami jól áll, még nem biztos, hogy szeretjük viselni is.
4: Ez nagyon igaz.
3: Lehet tökéletes a szabása, lehet divatos, mondhatja rá mindenki, de jól nézel ki, de mégis egész este igazgatjuk, húzzuk, feszengünk benne.
4: És alig várjuk, hogy hazaérjünk és levegyük magunkról.
3: Akkor az nem a jó ruha nekünk, a jó ruha nem csak a testünkhöz illik, az életünkhöz és a személyiségünkhöz is. Van egy nagyon jó gondolkodási módszer vásárlás előtt, nem azt kérdezzük, mennyibe kerül, hanem hányszor fogom felvenni, tegyük fel, veszünk egy olcsó felsőt, amit egyszer hordunk, és egy darab farmert, amit százszor, lehet, hogy végül a drágább farmer volt az olcsóbb választás.
4: Ez veszélyes információ. Mostantól minden drága ruhára azt mondom, Andrea szerint gazdaságos.
3: Nem pontosan ezt mondtam. Vegyünk ki egy ruhát a szekrényből, és tegyük fel 5 kérdést. Az első kérdés. Felvettem az elmúlt egy évben?
4: Jó rám most. Amivel fel tudom venni.
3: Ha egy új ruhához, de még cipőt, táskát és nadrágot is kell vásárolni, az már projekt. Ha viszont ma meglátnám az üzletben,
4: újra megvenném.
3: Na, ez a legerősebb kérdés.
4: mi legyen azzal, amelyik mind az öt kérdésen megbukott?
3: Ajándékozzuk el, adományozzuk el, ha megfelelő állapotú, adjuk el, hasznosítsuk újra, vagy ha tényleg elhasználódott, váljunk meg tőle megfelelő módon.
4: De ha azt mondom, de egyszer még biztos kelleni fog.
3: Mióta nem hordtad?
4: Régóta.
3: Zenobia?
4: Jó.
3: Talán nem attól lesz jó ruhatárunk, hogy rengeteg ruhánk van, hanem attól, hogy amikor kinyitjuk a szekrényt, olyan dolgokat látunk, amelyeket valóban szeretünk viselni, amelyek jók ránk, kényelmesek, illenek az életünkhöz, és önmagunknak érezzük benne magunkat.
4: Vagyis a cél az lenne, hogy reggel ne azt mondjam, nincs egy rongyom se.
3: Hanem?
4: Melyiket vegyem fel?
3: Na, az már sokkal jobb probléma, és még egy pandatép legközelebb. Ne azt vigyük haza az üzletből, amit szeretnénk egyszer viselni, hanem azt, amit holnap reggel is örömmel felvennénk. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Jöjjenek a biztosítási percek, ahol mai és a DDOR biztosító támogatásával olyan hétköznapi helyzetet veszünk elő, amely egészen addig jelentéktelennek tűnik, amíg velünk nem történik meg.
2: Mi történt?
1: Becsukod az ajtót, katt.
2: És?
1: A kulcs.
2: A táskámban.
1: A táska?
2: Bent.
1: Hát, üdvözöljük a mai témánknál. Kizártuk magunkat a saját lakásunkból.
2: Én először minden zsebemet végignézném.
1: Természetesen bal zseb, jobb zseb, táska. Ja, az bent van. Aztán még egyszer bal zseb.
2: Hát, ha időközben oda került.
1: És amikor kiderül, hogy tényleg nincs nálunk kulcs, jön a kérdés, kit hívjunk. Családtagot, pótkulccsal, lakatost, szakembert, és ki fogja kifizetni a sürgős ajtónyitást. Bizonyos lakás- és otthonbiztosításokhoz kapcsolódhat úgynevezett asszisztenszolgáltatás.
2: Ez magyarul.
1: Leegyszerűsítve gyors segítség váratlan otthoni problémáknál, a konkrét biztosítás feltételeitől függően ilyen szolgáltatás segítséget nyújthat például sürgős vízvezeték, villany, üveges vagy akár lakatos problémánál.
2: Vagyis nem feltétlenül nekem kell este 8-kor elkezdenem keresni lakatos, aki most jön.
1: Ez lehet a biztosítás egyik nagy előnye, de nagyon fontos, nem minden biztosítás tartalmazza ugyanazokat a szolgáltatásokat.
2: Elveszett kulcs ugyanaz, és ha nem bent hagytam, hanem elvesztettem.
1: Itt már különösen fontos megnézni a biztosítási feltételeket. Az elveszett kulcs, az ellopott kulcs, a meghibásodott zár és a véletlenül becsapódott ajtó nem feltétlenül ugyanaz a biztosítási esemény. Lehet olyan szolgáltatás, amely bizonyos esetekben megszervezi a szakembert, de ettől még nem következik automatikusan, hogy minden költséget a biztosító visel. És itt jön egy fontos fogalom, szolgáltatási limit. Tegyük fel, hogy a szerződés alapján jár valamilyen sürgőségi segítség, attól még meghatározhatják, mekkora összegig térítik a munkát, hányszor vehető igénybe, mely eseményekre érvényes, és milyen feltételekkel.
2: Tehát nem úgy működik, hogy jó napot, teljes bejárati ajtót szeretnék, újat.
1: És ha már itt vannak, lehetne túl egy fa? Nem. Mindig a szerződésben szereplő szolgáltatás és annak határai számítanak. És ami érdekes, gondoljunk bele, mikor történnek ezek a dolgok. Csőtörés,
2: vasárnap.
1: Elromlik valami.
2: Este.

0: beletörik a kulcs.
1: Amikor sietünk.
0: Pontosan, és ilyenkor sokszor nem is maga a javítás az első probléma, hanem kit hívjak, és a szolgáltatás értéke, ezért nem feltétlenül csak a pénzügyi térítés, hanem az is lehet, hogy segít megfelelő szakembert szerezni. És ez nagyon fontos, ha a biztosításunkhoz hozzátartozik, a káreseménynél ne feltétlenül úgy kezdjük, hogy találunk egy szakembert, kifizetjük, majd utána megkérdezzük a biztosítót, ezt akkor visszakapom.
1: Ha nem?
0: Nézzük meg a szerződésben előírt eljárást, illetve hívjuk a biztosítót a megadott elérhetőségen, lehet, hogy ők szervezik a szakembert.

0: Percek legfontosabb gondolata, amikor biztosítást választunk, ne csak azt kérdezzük, mennyit fizet nagy baj esetén, érdemes azt is megnézni, milyen segítséget kapok a hétköznapi váratlan helyzetekben, mert egy elromlott zár, egy beletört kulcs, egy sürgős vízvezeték probléma önmagában talán nem katasztrófa, de este hétvégén vagy ünnepnapon nagyon kellemetlen tud lenni.
1: És lehet, hogy van olyan szolgáltatásunk, amelyekről nem is tudunk.
0: Pontosan ezért érdemes időnként elővenni a biztosítási szerződésünket, és megnézni, milyen szolgáltatások és fedezetek tartoznak hozzá. A konkrét lehetőségekről, fedezetekről, limitekről és kizárásokról pedig az adott szerződés feltételei az irányadóak. Ha pedig szeretnék tudni, milyen otthonbiztosítási megoldások és kiegészítő szolgáltatások érhetők el számunkra, érdemes személyesen érdeklődni a DDOR biztosító szakembereinél.
1: Mert a legjobb kulcs,
0: amelyik nálunk van.
1: És ha nincs,
0: akkor jó, ha tudjuk, kit kell hívni. A biztosítási perceket a DDOR biztosító támogatta, hogy a váratlan helyzetekben nem megoldást kelljen először keresnünk, és ezzel erről is érkeztünk a mai Tisza hangja végéhez. Holnap reggel 7 órától ébredjünk ismét együtt, indítsuk együtt a napot, ma 16 órakor pedig érkezünk a Tisza hangja délutáni magazinjával.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelését. Milica Gyurgyevics Stamenkovszki szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinárra való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér nominálisan 9,2%-kal, reálértékben pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális-Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyaló fél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést. A döntést szeptember 15-éig kell meghozni. Az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Kisebb baby boom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenkovszki munkaügyi foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és az újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gyermekgondozási és szülési szabadsághoz kapcsolódó juttatásokra 6 hónap alatt összesen 50 milliárd dinárt fizettek ki. Gyurgyevics Stamenkovszki beszélt a szülőgondozókról szóló törvényről is, amely október 1-én lép hatályba. A jogszabály első alkalommal ismeri el intézményesen azokat a szülőket, akik gyermekük állapota miatt napi 24 órás gondozást biztosítanak, ezért nem tudnak munkát vállalni. Azok a szülőgondozók, akik eddig munkanélküliek voltak, havi 65 ezer dináros juttatásra lesznek jogosultak. Az összeget minden év március 1-én kiigazítják, vagyis évről évre emelkedhet. Emellett biztosítják számukra az adók és a járulóikok befizetését, valamint a nyugdíj, egészség és a rokkantsági biztosítást is. A miniszter szerint az új rendszer nem oldja meg az érintett családok alapvető problémáit, de jelentősen javíthatja a helyzetüket, és szociális, illetve anyagi biztonságot teremthet azoknak a szülőknek, akik gyermekük folyamatos ápolása miatt kiszorultak a munkaerőpiacról. Szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit. Ezt a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó elfogadott törvények alapján kell megtenniük, közölte a bel- és külkereskedelmi miniszter. Jagota Lazarevic hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el, nagy várakozásaink vannak a kereskedelmi gyakorlatról szóló törvénnyel kapcsolatban. Erős nyomás nehezedett ránk, hogy ne mondjam, lobbizás folyt annak érdekében, hogy halasszuk el a törvény alkalmazásának kezdetét. Mi azonban ebben teljesen határozottak voltunk és kitartottunk amellett, hogy szeptembertől alkalmazni kell, és így is lesz, mondta Lazarevic a Szerb Nemzeti Bankban a 2026. augusztusi inflációs jelentés bemutatóján. Lazarevic hozzátette, arra számítanak, hogy az elfogadott törvényeknek, valamint az alkalmazkodásra biztosított 4 hónapos határidőnek köszönhetően köszönhetően végleg betiltanak számos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amelyek eddig jelentős szerepet játszottak az árak megemelésében. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó jeztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és négy keréken egyaránt.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos, derűs idő várható, gyenge, déli, délnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon a visszatérő hőség terhelheti meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszullét, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok is. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Es wurde reklamiert.

0: Itt a Pandaradar, a Pandarádió hullámhoztán. Ma az új kenyér és Szent István napja ad különleges hangulatot a napnak, de közben a radar sem áll meg. Megnézzük az utak friss számait, hozunk fontos közérdekű információkat, körbenézünk Vajdaságban, Magyarországon és a nagyvilágban, majd már a hétvégére is előre tekintünk. Indul a Pandaradar! Augusztus 20-án Szent István királya, az államalapítás és az új kenyérre emlékeznek. Vajdaság számos településén is ünnepi rendezvényeket tartanak. Horgoson 18 órakor a Havas Boldogasszony római katolikus templomban kezdődik a Szent István napi megemlékezés, majd a program a Szent István szobornál folytatódik. A rendezvény része az új kenyér megszentelése, és közreműködnek a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei is. Az előző napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben két ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel személyi sérülés nélkül. A rendőrség külön is figyelmeztet a kétkerekűek biztonságára. A Lexinác község területén éjszaka történt halálos baleset, amelyben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas halt meg Szerbia útjain, ami 1/5-ével több az előző év azonos időszakánál. Autósként előzésnél, sávváltásnál és kanyarodásnál különösen figyeljünk a motorosokra és a robogósokra, két keréken pedig a bukósisak és a megfelelő védőfelszerelés életet menthet. Figyeljünk egymásra, két és négy keréken egyaránt. Egy igazán hasznos kezdeményezés indul szeptemberben Magyarkanizsán. Okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak címmel ingyenes tanfolyamot szervez a Felnőtt Képzők regionális hálózata. A cél, hogy az idősebb korosztály tagjai magabiztosabban és biztonságosabban használhassák az okostelefont és a mindennapi digitális lehetőségeket. A jelentkezési határidő augusztus 31-e. Talán hamarosan már nem az unokát kell hívni azzal, hogy eltűnt valami a telefonomról. Magyarországon természetesen ez a nap az egyik legnagyobb nyári programsorozaté. Budapesten több helyszínen családi és kulturális rendezvények várják az érdeklődőket, este pedig látványos program és tűzijáték kerül a középpontba. Az idei ünnepi események több napon át tartanak. Aki ma Magyarország felé indul, számoljon azzal is, hogy az ünnepi rendezvények miatt Budapest belvárosában forgalomkorlátozások és nagyobb tömeg lehet. Most pedig valami egészen más. Floridában egy olyan múzeum nyílt, amelynek főszereplői kizárólag medúzák. Mintegy 20 különböző medúzafajt mutat be látványos akváriumokban. A látogatók nem csak megfigyelhetik ezeket a különös tengeri állatokat, hanem életmódjukról és az óceáni ökoszisztémában betöltött szerepükről is tanulhatnak. Úgy tűnik, van olyan múzeum, ahol tényleg minden kiállított darab úszik. A Forma 1 rajongói készülhetnek, a hétvégén indul a holland nagydíj. Max Verstappen hazai futama különösen érdekesnek ígérkezik. Ráadásul az idei szezonban rendkívül változatosan alakult a győztesek sora. Homokdűnék, narancsárga, lelátók és Forma 1 a hétvégén. Ha a mai ünnepi programok után hétvégére is keresnek valamit, van néhány ötletünk. Szombaton augusztus 22-én 10 órától Horgoson a Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot, amely énekkarok, kórusok és hagyományőrző közösségeknek kínál szakmai és közösségi találkozási lehetőséget. Zentagunarason szintén szombaton rendezik meg a 25. új kenyér ünnepet. A program egész nap tart, 13 órától kenyérszenteléssel, később ünnepi vacsorával és kulturális műsorral. Vasárnap, augusztus 23-án pedig Törökkanizsán tartják meg a 19. Szent István napi ünnepséget a községháza előtti téren, vagyis az ünnepi hangulat augusztus 20-ával még egyáltalán nem ér véget. Az új kenyér hagyományosan nem pusztán ételt jelent. Az aratás befejezése után az új búzából sütött első kenyér a termésért érzett hála és a következő esztendő reményének jelképe volt, és van valami különleges abban, hogy miközben rengeteget változott körülöttünk a világ, a friss kenyér illata ma is ugyanúgy az otthont idézi. Ma a véradóké legyen a jó hír, egyetlen véradással olyan embereken lehet segíteni, akiket talán soha nem ismerünk meg. Ma Zomborban és Temerékben is lehetőség van erre. Kevés olyan ajándék létezik, amelyet pénzért nem lehet megvenni. A véradás ilyen. A friss kenyér tárolásánál nem mindig a hűtőszekrény a legjobb választás. A kenyér alacsony hőmérsékleten gyorsabban veszíthet puhaságából, ha néhány napon belül elfogyasztjuk, jó záródó kenyértartóban érdemes tartani, hosszabb időre pedig a fogyasztás jobb megoldás lehet. Mit mondott a friss kenyér, amikor kivették a sütőből? Na végre kisültem valamiből. Ez volt a Panda Radar.
1: Kažeš sada radi, uradit ću sve, ne govori više.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Aranyjelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel

várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsán gesztenyefasor 90 pera július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profived állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profived, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelését. Milica Gyurgyevics Stamenkovszki szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinárra való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér nominálisan 9,2%-kal, reálértékben pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális-Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyaló fél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést. A döntést szeptember 15-ig kell meghozni. Az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Kisebb baby boom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenkovszki, munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és az újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gyermekgondozási és szülési szabadsághoz kapcsolódó juttatásokra 6 hónap alatt összesen 50 milliárd dinárt fizettek ki. Gyurgyevics Stamenkovszki beszélt a szülő-gondozókról szóló törvényről is, amely október 1-én lép hatályba. A jogszabály első alkalommal ismeri el intézményesen azokat a szülőket, akik gyermekük állapota miatt napi 24 órás gondozást biztosítanak, ezért nem tudnak munkát vállalni. Azok a szülőgondozók, akik eddig munkanélküliek voltak, havi 65 ezer dináros juttatásra lesznek jogosultak. Az összeget minden év március 1-én kiigazítják, vagyis évről évre emelkedhet. Emellett biztosítják számukra az adók és a járulóikok befizetését, valamint a nyugdíj, egészség és a rokkantsági biztosítást is. A miniszter szerint az új rendszer nem oldja meg az érintett családok alapvető problémáit, de jelentősen javíthatja a helyzetüket, és szociális, illetve anyagi biztonságot teremthet azoknak a szülőknek, akik gyermekük folyamatos ápolása miatt kiszorultak a munkaerőpiacról. Szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit. Ezt a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó elfogadott törvények alapján kell megtenniük, közölte a bel- és külkereskedelmi miniszter. Jagota Lazarevics hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el, nagy várakozásaink vannak a kereskedelmi gyakorlatról szóló törvénnyel kapcsolatban. Erős nyomás nehezedett ránk, hogy ne mondjam, lobbizás folyt annak érdekében, hogy halasszuk el a törvény alkalmazásának kezdetét. Mi azonban ebben teljesen határozottak voltunk és kitartottunk amellett, hogy szeptembertől alkalmazni kell, és így is lesz, mondta Lazarevics a Szerb Nemzeti Bankban a 2026. augusztusi inflációs jelentés bemutatóján. Lazarevics hozzátette, arra számítanak, hogy az elfogadott törvényeknek, valamint az alkalmazkodásra biztosított 4 hónapos határidőnek köszönhetően végleg betiltanak számos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amelyek eddig jelentős szerepet játszottak az árak megemelésében. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, bár végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, kétkeréken és négykeréken egy

0: iránt.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos, derűs idő várható, gyenge déli, délnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízálláson Magyarkanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon a visszatérő hőség terhelheti meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszul lét, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok is. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: ima. Capriolo.com.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak emberek, akik mellett valahogy nem kell szerepet játszanunk, nem kell mindig erősnek, vidámnak vagy összeszedetnek mutatkoznunk. Lehetünk fáradtak, bolondosak, csendesek, beszédesek, egyszerűen olyanok, amilyenek éppen vagyunk. Talán éppen ettől olyan különlegesek ezek a kapcsolatok. Mai kérdésünk, ki az az ember az életében, aki mellett igazán önmaga lehet, és mi az, amit a legjobban szeret benne? Nézzük, kik jutottak eszükbe hallgatóinknak. Tudom, hogy minden rendben, amikor nincs, már abból tudjam, hogy baj van, ahogy azt mondom neki a telefonba, hogy szia. Néha idegesítő, hogy ennyire ismer, de pont ezért szeretem. Marietta írta nekünk a következőt, a férjem 29 éve vagyunk együtt, úgyhogy látott már reggel kócosan, betegen, mérgesen, és akkor is, amikor 5 perc alatt háromszorra változtattam meg a véleményemet, még mindig itt van. Ez szerintem már bizonyíték. Zalán is írt nekünk Magyar Kanizsáról, nekem a legjobb barátom. Mellette nem kell folyamatosan beszélni, tudunk úgy is ülni egy órát a vízparton, hogy alig szólunk egymáshoz, és egyikünk sem érzi kínosnak. Nóra is írt nekünk Oromról, az édesanyám. Bárhány éves vagyok, ha valaki igazán nagy bajban van, még mindig neki akarom először elmondani. Azt szeretem benne a legjobban, hogy előbb meghallgat, és csak utána mondja el, mit kellett volna másképpen csinálnom. Mihály is ért nekünk Adáról. A párom mellett érzem ezt, nem akar megváltoztatni, tudja, hogy vannak hibáim, ahogy nekem is az övé is, valahogy egyikünk sem akar tökéletes embert faragni a másikból. Éva írt nekünk még Török Kanizsáról, nekem a lányom felnőtt nő lett belőle, és valamikor észrevétlenül nem csak a gyermekem, hanem az egyik legjobb barátom is lett. A humorát szeretem a legjobban, ha ketten elkezdünk nevetni, a család többi tagja már csak legyént. Robi is írt nekünk Csantavérről, a kutyám számít, mert ha igen, akkor ő. Nem érdekli, milyen ruhában vagyok, mennyit keresek, jól áll-e a hajam, vagy mondtam-e valami butaságot. Ha van nálam egy falacsonka, egyenesen tökéletes embernek tart. A következő üzenet név nélkül érkezett. Van valaki az életemben, aki mellett nem kell kitöltenem a csendet, nekem ez nagyon sokat jelent. Azt szeretem benne, hogy nem csak akkor ért, amikor beszélek, hanem akkor is, amikor inkább hallgatok. Zsóka a következőt küldte nekünk, a gyerekkori barátnőm, 40 éve ismerjük egymást, neki hiába próbálnám előadni, hogy komoly, megfontolt felnőtt nő vagyok, túl sok mindent tud rólam 1986-ból. Márk is küldött nekünk üzenetet, nekem a nagypapám volt ilyen ember, soha nem akartam megmondani, milyen legyek, mindig csak azt mondta, te tudod, fiam, csak vállald, amit választasz. Már nincs velünk, de még most is sokszor az ő mondatát hallom a fejemben. Laci is írt nekünk Martonosról, a feleségem a legjobban azt szeretem benne, hogy tud rajtam nevetni, de soha nem nevet ki. Szerintem a kettő között óriási különbség van. Anita a következőt írta nekünk, nekem egy kolléganőből lett barátnő, előtte azt hittem munkahelyen jobb távolságot tartani, aztán egyszer együtt sírtunk a mosdóban egy borzalmas nap után, és valahogy ottantól nem volt kérdés. Egy édesanyja küldte nekünk a következő üzenetet név nélkül. A fiam mellett ő autista, és talán éppen tőle tanultam meg, hogy mennyi felesleges társadalmi kör van az életben. Ha szeret, szeret. Ha nincs kedve valamihez, azt is tudom. Nála nincs megjátszás, ezt csodálom benne. A következő üzenet szintén név nélkül érkezett, nekem az az ember, akit szeretek. Azt szeretem benne a legjobban, hogy mellette nem érzem azt, hogy bizonyítanom kellene bármit. Lehetek egyszerre erős és bizonytalan, vidám és rosszkedvű. Ismeri mindet, és marad. A következő üzenet Tamástól érkezett, az öcsém, mások előtt mindketten komoly emberek vagyunk, ha ketten maradunk körülbelül 12 éves szintre esik vissza az intelligenciánk, és én ezt imádom. Judit a következőt írta nekünk. Saját magam sokáig kellett hozzá, hogy ezt tudjam mondani. Régen mindig kellett valaki, akinek a véleményéből megtudtam, elég jó vagyok-e. Most már egyre többször érzem jól magam a saját társaságomban. Milyen sokféle ember hangzott el ma? Férj, feleség, testvér, gyermek, barát, szülő, nagyszülő, és igen, még egy négylábú is bekerült a társaságba, de

Szinte minden válasz mögött ugyanaz volt, mellette nem kell másnak lennem. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit két ember adhat egymásnak. Nem az, hogy mindig egyetértenek, nem az, hogy soha nem bosszantják fel egymást, hanem hogy a másik mellett nem kell állandóan bizonyítani. Lehetünk kócosak, fáradtak, hangosak, csendesek, néha erősek, máskor bizonytalanok, és ő mégis azt mondja, akár szavak nélkül is, én így is ismerlek, és így is jó vagy nekem. Ha most a kérdés hallatán rögtön eszükbe jutott valakit, talán ma érdemes neki is elmondani, hogy miért éppen mellette tudnak igazán önmaguk lenni. Köszönjük a sok szép történetet, maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024-817-046, dežurstvo 063-518-272, veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Pandaradar, a Pandarádió hullámhoztán. Ma az új kenyér és Szent István napja ad különleges hangulatot a napnak, de közben a radar sem áll meg. Megnézzük az utak friss számait, hozunk fontos közérdekű információkat, körbenézünk Vajdaságban, Magyarországon és a nagyvilágban, majd már a hétvégére is előre tekintünk. Indul a Pandaradar! Augusztus 20-án Szent István királya, az államalapítás és az új kenyérre emlékeznek. Vajdaság számos településén is ünnepi rendezvényeket tartanak. Horgoson 18 órakor a Havas Boldogasszony római katolikus templomban kezdődik a Szent István napi megemlékezés, majd a program a Szent István szobornál folytatódik. A rendezvény része az új kenyér megszentelése, és közreműködnek a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei is. Az előző napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben két ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel személyi sérülés nélkül. A rendőrség külön is figyelmeztet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén éjszaka történt halálos baleset, amelyben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas halt meg Szerbia útjain, ami 1/5-ével több az előző év azonos időszakánál. Autósként előzésnél, sávváltásnál és kanyarodásnál különösen figyeljünk a motorosokra és a robogósokra. Két keréken pedig a bukósisak és a megfelelő védőfelszerelés életet menthet. Figyeljünk egymásra, 2 és 4 keréken egyaránt. Egy igazán hasznos kezdeményezés indul szeptemberben Magyarkanizsán. Okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak címmel ingyenes tanfolyamot szervez a Felnőtt Képzők regionális hálózata. A cél, hogy az idősebb korosztály tagjai magabiztosabban és biztonságosabban használhassák az okostelefont és a mindennapi digitális lehetőségeket. A jelentkezési határidő augusztus 31-e. Talán hamarosan már nem az unokát kell hívni azzal, hogy eltűnt valami a telefonomról. Magyarországon természetesen ez a nap az egyik legnagyobb nyári programsorozaté. Budapesten több helyszínen családi és kulturális rendezvények várják az érdeklődőket, este pedig látványos program és tűzijáték kerül a középpontba. Az idei ünnepi események több napon át tartanak. Aki ma Magyarország felé indul, számoljon azzal is, hogy az ünnepi rendezvények miatt Budapest belvárosában forgalomkorlátozások és nagyobb tömeg lehet. Most pedig valami egészen más. Floridában egy olyan múzeum nyílt, amelynek főszereplői kizárólag medúzák. Mintegy 20 különböző medúzafajt mutat be látványos akváriumokban. A látogatók nem csak megfigyelhetik ezeket a különös tengeri állatokat, hanem életmódjukról és az óceáni ökoszisztémában betöltött szerepükről is tanulhatnak. Úgy tűnik, van olyan múzeum, ahol tényleg minden kiállított darab úszik. A Forma 1 rajongói készülhetnek, a hétvégén indul a holland nagydíj. Max Verstappen hazai futama különösen érdekesnek ígérkezik. Ráadásul az idei szezonban rendkívül változatosan alakult a győztesek sora. Homokdűnék, narancsárga, lelátók és Forma 1 a hétvégén. Ha a mai ünnepi programok után hétvégére is keresnek valamit, van néhány ötletünk. Szombaton augusztus 22-én 10 órától Horgoson a Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot, amely énekkarok, kórusok és hagyományőrző közösségeknek kínál szakmai és közösségi találkozási lehetőséget. Zentagunarason szintén szombaton rendezik meg a 25. új kenyér ünnepet. A program egész nap tart, 13 órától kenyérszenteléssel, később ünnepi vacsorával és kulturális műsorral. Vasárnap, augusztus 23-án pedig Törökkanizsán tartják meg a 19. Szent István napi ünnepséget a községháza előtti téren, vagyis az ünnepi hangulat augusztus 20-ával még egyáltalán nem ér véget. Az új kenyér hagyományosan nem pusztán ételt jelent. Az aratás befejezése után az új búzából sütött első kenyér a termésért érzett hála és a következő esztendő reményének jelképe volt, és van valami különleges
abban, hogy miközben rengeteget változott körülöttünk a világ, a friss kenyér illata ma is ugyanúgy az otthont idézi. Ma a véradóké legyen a jó hír, egyetlen véradással olyan embereken lehet segíteni, akiket talán soha nem ismerünk meg. Mazomborban és Temerében is lehetőség van erre. Kevés olyan ajándék létezik, amelyet pénzért nem lehet megvenni. A véradás ilyen. A friss kenyér tárolásánál nem mindig a hűtőszekrény a legjobb választás. A kenyér alacsony hőmérsékleten gyorsabban veszíthet puhaságából, ha néhány napon belül elfogyasztjuk, jó záródó kenyértartóban érdemes tartani, hosszabb időre pedig a fogyasztás jobb megoldás lehet. Mit mondott a friss kenyér, amikor kivették a sütőből? Na végre kisültem valamiből. Ez volt a Panda Radar.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelését. Milica Gyurgyevics Stamenkovszki szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinárra való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér nominálisan 9,2%-kal, reálértékben pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális-Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyaló fél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést. A döntést szeptember 15-éig kell meghozni. Az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Kisebb baby boom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenkovszki, munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és az újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gyermekgondozási és szülési szabadsághoz kapcsolódó juttatásokra 6 hónap alatt összesen 50 milliárd dinárt fizettek ki. Gyurgyevics Stamenkovszki beszélt a szülő-gondozókról szóló törvényről is, amely október 1-én lép hatályba. A jogszabály első alkalommal ismeri el intézményesen azokat a szülőket, akik gyermekük állapota miatt napi 24 órás gondozást biztosítanak, ezért nem tudnak munkát vállalni. Azok a szülőgondozók, akik eddig munkanélküliek voltak, havi 65 ezer dináros juttatásra lesznek jogosultak. Az összeget minden év március 1-én kiigazítják, vagyis évről évre emelkedhet. Emellett biztosítják számukra az adók és a járulóikok befizetését, valamint a nyugdíj, egészség és a rokkantsági biztosítást is. A miniszter szerint az új rendszer nem oldja meg az érintett családok alapvető problémáit, de jelentősen javíthatja a helyzetüket, és szociális, illetve anyagi biztonságot teremthet azoknak a szülőknek, akik gyermekük folyamatos ápolása miatt kiszorultak a munkaerőpiacról. Szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit. Ezt a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó elfogadott törvények alapján kell megtenniük, közölte a bel- és külkereskedelmi miniszter. Jagota Lazarevics hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el, nagy várakozásaink vannak a kereskedelmi gyakorlatról szóló törvénnyel kapcsolatban. Erős nyomás nehezedett ránk, hogy ne mondjam, lobbizás folyt annak érdekében, hogy halasszuk el a törvény alkalmazásának kezdetét. Mi azonban ebben teljesen határozottak voltunk és kitartottunk amellett, hogy szeptembertől alkalmazni kell, és így is lesz, mondta Lazarevics a Szerb Nemzeti Bankban a 2026. augusztusi inflációs jelentés bemutatóján. Lazarevics hozzátette, arra számítanak, hogy az elfogadott törvényeknek, valamint az alkalmazkodásra biztosított 4 hónapos határidőnek köszönhetően végleg betiltanak számos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amelyek eddig jelentős szerepet játszottak az árak megemelésében. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és négy keréken egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos, derűs idő várható, gyenge déli, délnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon a visszatérő hőség terhelheti meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszul lét, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok is. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak emberek, akik mellett valahogy nem kell szerepet játszanunk, nem kell mindig erősnek, vidámnak vagy összeszedettnek mutatkoznunk. Lehetünk fáradtak, bolondosak, csendesek, beszédesek, egyszerűen olyanok, amilyenek éppen vagyunk. Talán éppen ettől olyan különlegesek ezek a kapcsolatok. Mai kérdésünk, ki az az ember az életében, aki mellett igazán önmaga lehet, és mi az, amit a legjobban szeret benne? Nézzük, kik jutottak eszükbe hallgatóinknak. Krisztina írt nekünk Zentáról, a nővérem. Neki nem kell azt mondanom, hogy minden rendben, amikor nincs, már abból tudja, hogy baj van, ahogy azt mondom neki a telefonba, hogy szia. Néha idegesítő, hogy ennyire ismer, de pont ezért szeretem. Marietta írta nekünk a következőt, a férjem, 29 éve vagyunk együtt, úgyhogy látott már reggel kócosan, betegen, mérgesen, és akkor is, amikor 5 perc alatt háromszorra változtattam meg a véleményemet, még mindig itt van. Ez szerintem már bizonyíték. Zalán is írt nekünk Magyar Kanizsáról, nekem a legjobb barátom. Mellette nem kell folyamatosan beszélni, tudunk úgy is ülni egy órát a vízparton, hogy alig szólunk egymáshoz, és egyikünk sem érzi kínosnak. Nóra is írt nekünk Oromról, az édesanyám. Bárhány éves vagyok, ha valaki igazán nagy bajban van, még mindig neki akarom először elmondani. Azt szeretem benne a legjobban, hogy előbb meghallgat, és csak utána mondja el, mit kellett volna másképpen csinálnom. Mihály is ért nekünk Adáról. A párom mellett érzem ezt, nem akar megváltoztatni, tudja, hogy vannak hibáim, ahogy nekem is az övé is, valahogy egyikünk sem akar tökéletes embert faragni a másikból. Éva írt nekünk még Török Kanizsáról, nekem a lányom felnőtt nő lett belőle, és valamikor észrevétlenül nem csak a gyermekem, hanem az egyik legjobb barátom is lett. A humorát szeretem a legjobban, ha ketten elkezdünk nevetni, a család többi tagja már csak legyént. Robi is írt nekünk Csantavérről, a kutyám számít, mert ha igen, akkor ő. Nem érdekli, milyen ruhában vagyok, mennyit keresek, jól áll-e a hajam, vagy mondtam-e valami butaságot. Ha van nálam egy falacsonka, egyenesen tökéletes embernek tart. A következő üzenet név nélkül érkezett. Van valaki az életemben, aki mellett nem kell kitöltenem a csendet, nekem ez nagyon sokat jelent. Azt szeretem benne, hogy nem csak akkor ért, amikor beszélek, hanem akkor is, amikor inkább hallgatok. Zsóka a következőt küldte nekünk, a gyerekkori barátnőm, 40 éve ismerjük egymást, neki hiába próbálnám előadni, hogy komoly, megfontolt felnőtt nő vagyok, túl sok mindent tud rólam, 1986-ból. Márk is küldött nekünk üzenetet, nekem a nagypapám volt ilyen ember, soha nem akartam megmondani, milyen legyek, mindig csak azt mondta, te tudod, fiam, csak vállald, amit választasz. Már nincs velünk, de még most is sokszor az ő mondatát hallom a fejemben. Laci is írt nekünk Martonosról, a feleségem, a legjobban azt szeretem benne, hogy tud rajtam nevetni, de soha nem nevet ki. Szerintem a kettő között óriási különbség van. Anita a következőt írta nekünk, nekem egy kolléganőből lett barátnő, előtte azt hittem munkahelyen jobb távolságot tartani, aztán egyszer együtt sírtunk a mosdóban egy borzalmas nap után, és valahogy ottantól nem volt kérdés. Egy édesanya küldte nekünk a következő üzenetet név nélkül. A fiam mellett ő autista, és talán éppen tőle tanultam meg, hogy mennyi felesleges társadalmi kör van az életben. Ha szeret, szeret. Ha nincs kedve valamihez, azt is tudom. Nála nincs megjátszás, ezt csodálom benne. A következő üzenet szintén név nélkül érkezett. Nekem az az ember, akit szeretek. Azt szeretem benne a legjobban, hogy mellette nem érzem azt, hogy bizonyítanom kellene bármit. Lehetek egyszerre erős és bizonytalan, vidám és rossz kedvű. Ismeri mindet és marad. A következő üzenet Tamástól érkezett, az öcsém, mások előtt mindketten komoly emberek vagyunk, ha ketten maradunk körülbelül 12 éves szintre esik vissza az intelligenciánk, és én ezt imádom. Judit a következőt írta nekünk. Saját magam sokáig kellett hozzá, hogy ezt tudjam mondani. Régen mindig kellett valaki, akinek a véleményéből megtudtam, elég jó vagyok-e.
most már egyre többször érzem jól magam a saját társaságomban. Milyen sokféle ember hangzott el ma, férj, feleség, testvér, gyermek, barát, szülő, nagyszülő, és igen, még egy négylábú is bekerült a társaságba, de szinte minden válasz mögött ugyanaz volt, mellette nem kell másnak lennem. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit két ember adhat egymásnak. Nem az, hogy mindig egyetértenek, nem az, hogy soha nem bosszantják fel egymást, hanem hogy a másik mellett nem kell állandóan bizonyítani. Lehetünk pócosak, fáradtak, hangosak, csendesek, néha erősek, máskor bizonytalanok. És ő mégis azt mondja, akár szavak nélkül is, én így is ismerlek, és így is jó vagy nekem. Ha most a kérdés hallatán rögtön eszükbe jutott valakit, talán ma érdemes neki is elmondani, hogy miért éppen mellette tudnak igazán önmaguk lenni. Köszönjük a sok szép történetet, maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.
3: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Szép délutánt kívánok! Augusztus 20-a van, csütörtök, és ha a délelőtt egy kicsit elszaladt önökkel, most megállunk néhány percre. Hozok egy kis zenét és nosztalgiát, nyári finomságot, különleges történetet a Tiszáról, utazunk Egerbe, belenézzünk a ruhás szekrénybe, és még az is kiderül, miért billenti oldalra a fejét a kutya, amikor beszélünk hozzá. Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja. Egész nap sokféle szerepünk van, dolgozunk, intézkedünk, figyelünk másokra, próbálunk erősek, kedvesek, türelmesek lenni, de milyen jó, amikor van legalább egy ember, aki mellett egyikre sincs szükség, aki előtt lehetünk fáradtak, csendesek, kócosak, nevetősek, vagy egyszerűen csak önmagunk. Ha van ilyen ember az életünkben, ne gondoljuk mindig azt, ő úgy is tudja. Néha mondjuk is ki, jó, hogy vagy nekem. Az István görög eredetű név jelentésében ott találjuk a koszorút, koronát, augusztus 20-a pedig természetesen Szent István király emléke miatt is különleges dátum, és egy kis érdekesség, István király a hagyomány szerint eredetileg a Vajk nevet viselte. A Sámuel ezzel szemben héber eredetű bibliai név egyik hagyományos értelmezése, Isten meghallgatott. Boldog névnapot kívánunk minden Istvánnak és Sámuelnek, és természetesen Pista, Pisti és Samu is jelentkezhet a névnapi süteményért. Ha a desszertre vágyunk, de a sütőt a nagy melegben még messziről sem szeretnénk látni, itt a mai ötlet, barackos, túrós pohárkrém, túró, sűrű natur vagy görög joghurt, érett őszi barack, kevés vanília, citromhéj és ropogós szab vagy granola. Rétegezzük pohárban, behűtjük és már kész is. A pandacsavar pedig egy egészen kevés friss bazsalikom a barackhoz. Elsőre furcsán hangzik, de éppen annyi kell belőle, hogy ne azt mondjuk bazsalikom, hanem mitől ilyen friss. Emlékeznek még arra az időre, amikor volt MSN, MyVip, MP3 lejátszó, és egy jó dalból természetesen csengő hangot készítettünk. A 2000-es évek végén ebben a zenei világban tűnt fel Barbie, vagyis Bata Adrien. 2009-ben jelent meg a Popstar című albuma, és olyan dalokkal vált ismerté, mint az Érezni fáj, és talán ezért érdekesek ezek a régi slágerek. Amikor sok év után újra meghalljuk őket, nem csak a zenére emlékszünk, visszajön egy régi nyár, egy társaság, egy szerelem, és egy telefon, amelyben még gombok voltak. Augusztus 20-ához meglepően különböző történetek kapcsolódnak. 1897-ben ezen a napon tett fontos megfigyelést Ronald Ross a malária szúnyogok általi terjedésével kapcsolatban, ezért augusztus 20-a a szúnyogok világnapja. És pontosan 80 évvel később, 1977. augusztus 20-án indult útjára a Voyager 2. Az űrszonda később a Jupiter és a Szaturnusz mellett az Uránuszt és a Neptunuszt is meglátogatta, ma pedig már a csillagközi térben jár. Gondoljunk bele, egy ember alkotta szerkezet, amely 1977-ben elindult a Földről, még mindig utazik. Mi pedig néha 20 perc után megkérdezzük az autóban, mikor érünk már oda. Mit mondtál? Beszéljünk egy kicsit a kutya fejbillentéséről. Ismerős? Séta. A kutya ránk néz, és oldalra billenti a fejét. A kutatások szerint ez bizonyos helyzetekben összefügghet a figyelemmel és az ismerős szavak feldolgozásával. De fontos különbség, ha kedvencünk csak néhány pillanatra billenti oldalra a fejét, miközben figyel ránk, az egészen más, mint a tartós fejfeldülés. Ha utóbbi egyensúlyzavarral, hányással vagy más szokatlan tünettel társul, állatorvosi vizsgálat szükséges. És hogy a kutya tényleg mindent érte, amit mondunk, próbáljuk ki jutalomfalat. Ha erre megjelenik a konyhában, bizonyos szókincse egészen biztosan van. Régi kifejezés a levegőkúram, de az alapötlete ma is használható. Menjünk ki, sétáljunk, mozogjunk, töltsünk időt természetes fényben és lehetőség szerint zöld környezetben. A napfénnyel azonban már legyünk tudatosabbak. A bardulás nem az egészség jele, a leégés pedig kerülendő. A modern nap és levegőkúra tehát nagyon egyszerű. Fény igen, szabad levegő igen, mozgás igen, leégés nem. amikor azt halljuk, a Tisza vízállása 200 cm, ez nem azt jelenti, hogy a folyó 2 méter mély. A vízállást egy meghatározott vízmérce nullponthoz viszonyítják, sőt a vízállás akár negatív értékű is lehet, ettől természetesen még nem tűnik el a folyó. És van ebben valami szép, ha naponta figyeljük ezeket a számokat, szinte látjuk a folyó lassú mozgását, emelkedik, apad, mintha lenne egy hatalmas, nyugodt pulzusa. A vízmérce pedig tulajdonképpen a Tisza egyik naplója. Ha pedig hétvégi kiruccanáson gondolkodunk, irány Eger, Dobótér, Egri vár, minaret, törökkori emlékek, pincék és természetesen a Szépasszonyvölgy. Az 1552-es várvédelem történetét Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye tette igazán legendássá, és egy mítoszt is gyorsan eloszlatunk. Az egri bikavérben természetesen nincs bikavér. A hozzákapcsolódó ostromkori történet szép legenda maga a bikavér elnevezés jóval későbbi. Eger pedig pont ezért szerethető, ott a történelem nem csak egy könyvben van, bele lehet sétálni. Tele a szekrény, még sincs mit felvenni. Talán azért, mert nem minden ruhát a valódi életünknek vásárolunk. Van a majd, ha lefogyok ruha, a majd egyszer elmegyek benne valahova ruha, a nagyon olcsó volt ruha, és az, amelyik 3 éve címkésen várja élete nagy pillanatát. Egy jó kérdés segíthet. Ha ma meglátnám ezt az üzletben, újra megvenném? Ha a válasz határozott nem, talán ideje helyet csinálni annak, amit valóban szeretünk viselni, mert a jó ruhatár nem feltétlenül nagy, hanem használható. És végül egy hétköznapi rémálom, kat, becsukódik az ajtó, a kulcs, bent, míg kint. Bizonyos otthonbiztosításokhoz kapcsolódhat asszisztens szolgáltatás, amely a szerződés feltételeitől függően sürgős otthoni problémáknál, például egyes lakatos, vízvezeték vagy villanyszerelési helyzetekben segítséget szervezhet. De itt az apró betű a fontos, mire terjed ki, milyen összegig és milyen módon kell igénybe venni. Ezért nem árt még a baj előtt tudni, milyen szolgáltatás tartozik a biztosításunkhoz. Egerből indultunk a csillagközi térbe, benéztünk a ruhás szekrénybe, megfejtettük a Tisza vízmércéjét, és közben még a kutya is oldalra billentette a fejét. Ilyen volt ez a csütörtöki délután, és a végére maradjon a reggeli gondolatunkból egyetlen mondat. Ha van valaki, aki mellett igazán önmagunk lehetünk, nem mindig csak gondoljunk rá, néha mondjuk is ki neki, jó, hogy vagy. Andrea voltam, önök a Tisza hangja délutáni magazinját hallották a Panda Rádió hullámhosszán. Köszönöm, hogy velem tartottak, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és maradjanak továbbra is a Panda Rádióval. Most pedig jön a kabaré!
1: Na, akkor megvolnánk, 5 fogat húztam ki.
2: Kár volt, mert én a postás vagyok.
3: Mikor mehetünk már be?
4: Majd később életem, várjál féppen, jó?
3: Szervusz, Erzsikém, te is fogorvoshoz jöttél?
5: Nem, bezek terhes tornára. Hát...
3: Mindegyik orvos itt van?
6: A kardos doktor nincsen.
3: Na, mi van vele?
6: Állítólag fogorvoshoz ment.
3: Ki van helyette?
6: A Mészárosné doktor Tépő Ilona.
3: És ő jó?
6: Állítólag húzó név.
4: Bandár Zoltán, kérem fáradjon be, jó? Oda tessék.
1: Hát, kedves Zoltán, sajnos ez a bölcsesség fog nagyon be van gyulladva. Hát, ezt ki kell húzni.
6: Doktor úr, kérhetem altatásban.
1: Maga szerint hogy találom majd a száját, ha alszom?
6: Akkor maradjon a hagyományos módszer.
1: Na, ez a beszéd.
6: De ez fájni fog?
1: Nekem nem.
3: Anyu, mikor mehetünk már be?
4: Majd később életem, várjál féppen, jó?
1: Ki a következő, tessék befáradni?
6: Fülesen bevennék, de megtenné, hogy kinyitja az ajtó másik szárnyát is, akkor befélek.
1: Ja, jó, tess. Jézus Mária, mi történt magával? Foga közé szorult egy dinnye? Na jó, foglaljon helyet, mi a panasza?
2: Mi lenne, elfolyt a magzatvizem, mi lehetne hülyét kérdezni? Nem tűnt fel, hogy úgy nézek ki, mint egy csernobili hölcsök?
1: Na nézzük csak, hát van egy jó meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem?
2: Ha jóval.
1: Rendben, akkor kihúzom az egyetlen jó fogát.
3: Anyu, mikor megyünk már be?
2: Maradják kifolyam, majd fordítanak.
5: Csak hogy kijöttél, milyen volt?
2: Hát, mint a férjem az ágyban, nem éreztem semmit.
1: Elnézést, mennyi egy foghúzás?
7: 26 ezer forint.
1: Mi, ennyi pénzt egy pár perces munkáért?
7: Húzhatom egy órán keresztül is, ha szeretné.
8: Kedves Laci bácsi, mindent egybevetve önnek 9 implantátumra lenne szüksége.
1: Ó, és mennyibe fog az nekem kerülni?
8: Hát 1.200.000 forint, de ráér csak a végén fizetni.
1: Igen? Akkor rakjon be 8 implantátumot, most a 9-et meg 20 év múlva.
8: Ide pontra jött?
1: Hát annyi szó tetszett más kérdezni.
8: Jó, hát elnézést kérek.
1: Már régóta várok, pedig meg volt beszélve.
8: Igen, hogy kedden tetszik jönni.
1: Na, de már kedd van.
8: Akkor jöjjön vissza pénteken, akkor úgyis kevesen vannak.
1: Igen, biztos?
8: Igen, akkor nincs rendelés.
1: Hát, Monika néni, ahogy nézem, szinte minden fog a rossz, úgyhogy tessék, hazamenni készen is vagyunk.
3: Hogy? Nem csinál vele semmit?
1: Hát nézze, ezekkel a fogakkal maga jelenleg nem tud enni. De ha megcsinálom, akkor meg azért nem, mert nem maradt pénze kajára.
9: Jó napot kívánok. Elnézést, én konzultációra jöttem.
1: Jó, tessék parancsolni.
9: Köszönöm szépen. Nos, önnek mi a véleménye a gazdaság jelenlegi állapotáról?
1: Bocsánat, én csak fogászati kérdésekben konzultálok.
9: Ja, hát az nem volt kiírva.
1: De ez egy fogászat.
9: Ja, jó, hát akkor fáj a fogam.
1: Igen, és hol?
9: Mindenhol.
1: Hogy mindenhol?
9: Hát a hálószobában, a piacon. Még a kis Zsigmond utcában is fáj a fogam.
1: Felül?
9: Hát ha felülök, akkor is.
1: De melyik fog a fáj?
9: A Lukas.
1: Jó, és melyik a Lukas?
9: Hát amelyik fáj.
1: Hát így nem jutunk előbbre.
9: Akkor hátrébb megyek majd.
1: Nézze, én szeretnék segíteni.
9: Jó, akkor kifesteni a konyhámat.
1: Mutassa meg a kezével, hogy melyik fog a fáj.
9: Szedjem ki.
1: Nem. Nyissa ki a száját. Úgy, na. Nyitva tart.
9: Reggel 8-tól este 6-ig.
1: Beszéljen, tartsa, nyitva a száját. Atya világám, maga mikor mosott utoljára fogad?
9: Ma reggel volt 6 éve, azt
1: hiszem. Igen, a bal felső 4-es és az 5-ös közé szorult be valami nagy dolog.
9: Akkor mégse hámoztam meg a kókuszt, Francis. Bocsánat, volna még egy kérdésem így innen, hogy amikor én még kisfiú voltam, akkor hiába volt tejfogam, nem tudtam vele megrágni a tejet. Hogy nem lehet, hogy ez a baj.
1: Nem. Az ön baja a foga felett van. Igen. Kéne ott lenni egy agynak, de nem fejlődött ki.
3: Jó napot, doktornő. Elkészült már a protéditem?
1: Igen, Pista bácsi, tessék leülni, úgy, és akkor kinyit, jó, berakjuk. Na, kényelmes?
3: A ték igen, de a protkó kitit túrja a domromat már.
1: Igen, mert lenyelte.
3: Na, tejtettem.
1: Most nézem, hogy a felesége protézise volt, ami jóval kisebb.
3: Te mi baj, nekem ennit megér, hogy még egy hétig nem fog betélni.
10: Jó napot kívánok, elnézést, vállalnak gyökérkezelést?
1: Természetesen, ön a páciens?
10: Nem, a férjem.
3: De erre te gyökér elvállaltak! De anyu, mikor megyünk már be?
5: Maradják, kisfiam, majd fólítanak.
3: De már egyszer szólítottak.
5: Akkor bekopogunk. Elnézést, én Hudák Robertné vagyok, és a kisfiam szerint már vagy öffel fólítottak.
10: Igen, foglaljon helyet a székben, mi baj a fogával?
5: Azzal semmi, mert csak szimplán pösze vagyok, én a fülészetre jöttem.
1: Üdvözlöm, Tamás, tessék helyet foglalni a székben, és elnézést megkérhetném, hogy üvölcsön meg sikítson jó hangosan, hogy a váróban is hallják.
8: Hát, de azt mondta, hogy nem fog fájni a kezelés.
1: Valóban nem, de jön a kupadöntő, és nem szeretném kihagyni. Zárás!
11: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
12: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer túl a térképen egy csodálatos ország, a hóbortos divat, a bulik, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt, sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Reálisnak tartja a szerb munkaügyi miniszter a kormány által javasolt 2027-es minimálbér növelését. Milica Gyurgyevics Stamenkovszki szerint a minimális órabér 371 dinárról 405 dinárra való emelésével, ami havi szinten 600 eurós minimálbért jelent, valós bevételnövekedést érnek el az infláció és a fogyasztói kosár tükrében is. A miniszter szerint a minimálbér nominálisan 9,2%-kal, reál értékben pedig 4,8%-kal nő az előző 550 eurós összeghez képest. A Szociális Gazdasági Tanács keddi ülésén ismét nem sikerült megegyeznie a kormány a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőinek. A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei 650 eurós minimálbért követeltek, de az a többi tárgyaló fél szerint túlzó lett volna. Megegyezés hiányában a kormány saját hatáskörén belül állapítja meg a 2027-es legalacsonyabb fizetést. A döntést szeptember 15-éig kell meghozni. Az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Kisebb baby boom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenkovszki munkaügyi foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az év első 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és az újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gyermekgondozási és szülési szabadsághoz kapcsolódó juttatásokra 6 hónap alatt összesen 50 milliárd dinárt fizettek ki. Gyurgyevics Stamenkovszki beszélt a szülőgondozókról szóló törvényről is, amely október 1-én lép hatályba. A jogszabály első alkalommal ismeri el intézményesen azokat a szülőket, akik gyermekük állapota miatt napi 24 órás gondozást biztosítanak, ezért nem tudnak munkát vállalni. Azok a szülőgondozók, akik eddig munkanélküliek voltak, havi 65 ezer dináros juttatásra lesznek jogosultak. Az összeget minden év március 1-én kiigazítják, vagyis évről évre emelkedhet. Emellett biztosítják számukra az adók és a járulóikok befizetését, valamint a nyugdíj, egészség és a rokkantsági biztosítást is. A miniszter szerint az új rendszer nem oldja meg az érintett családok alapvető problémáit, de jelentősen javíthatja a helyzetüket, és szociális, illetve anyagi biztonságot teremthet azoknak a szülőknek, akik gyermekük folyamatos ápolása miatt kiszorultak a munkaerőpiacról. Szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit. Ezt a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó elfogadott törvények alapján kell megtenniük, közölte a bel- és külkereskedelmi miniszter. Jagota Lazarević hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el, nagy várakozásaink vannak a kereskedelmi gyakorlatról szóló törvénnyel kapcsolatban. Erős nyomás nehezedett ránk, hogy ne mondjam, lobbizás folyt annak érdekében, hogy halasszuk el a törvény alkalmazásának kezdetét. Mi azonban ebben teljesen határozottak voltunk és kitartottunk amellett, hogy szeptembertől alkalmazni kell, és így is lesz, mondta Lazarević a Szerb Nemzeti Bankban a 2026. augusztusi inflációs jelentés bemutatóján. Lazarević hozzátette, arra számítanak, hogy az elfogadott törvényeknek, valamint az alkalmazkodásra biztosított 4 hónapos határidőnek köszönhetően végleg betiltanak számos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amelyek eddig jelentős szerepet játszottak az árak megemelésében. Idén eddig 84,8 milliárd dinár támogatást fizettek ki a mezőgazdasági termelőknek, közölte a Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium. Ez a különböző támogatási programokra tervezett kifizetések 82,5%-át jelenti. A tárca kiemelte, hogy idén először a gazdák már a kérelmek beérkezése és feldolgozása után megkapják a támogatást, nem kell megvárniuk a pályázati felhívások lezárását. A február végén hatályba lépett szabálymódosítás értelmében a támogatások felhasználását a termelőknek a megvásárolt termelési anyagokról szóló számlákkal kell igazolniuk.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és négy keréken egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos, derűs idő várható, gyenge déli, délnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon a visszatérő hőség terhelheti meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszul lét, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok is. A nagy meleg hatására még fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar, a Panda Rádió hullámhoztán. Ma az új kenyér és Szent István napja ad különleges hangulatot a napnak, de közben a radar sem áll meg. Megnézzük az utak friss számait, hozunk fontos közérdekű információkat, körbenézünk Vajdaságba,

Magyarországon és a nagyvilágban majd már a hétvégére is előre tekintünk. Indul a Panda Radar. Augusztus 20-án Szent István királya, az államalapítás és az új kenyérre emlékeznek. Vajdaság számos településén is ünnepi rendezvényeket tartanak. Horgoson 18 órakor a Havas Boldogasszony római katolikus templomban kezdődik a Szent István napi megemlékezés, majd a program a Szent István szobornál folytatódik. A rendezvény része az új kenyér megszentelése, és közreműködnek a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei is. Az előző napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben két ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel személyi sérülés nélkül. A rendőrség külön is figyelmeztet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén éjszaka történt halálos baleset, amelyben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas halt meg Szerbia útjain, ami 1/5-ével több az előző év azonos időszakánál. Autósként előzésnél, sávváltásnál és kanyarodásnál különösen figyeljünk a motorosokra és a robogósokra. Két keréken pedig a bukósisak és a megfelelő védőfelszerelés életet menthet. Figyeljünk egymásra, 2 és 4 keréken egyaránt. Egy igazán hasznos kezdeményezés indul szeptemberben Magyarkanizsán. Okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak címmel ingyenes tanfolyamot szervez a Felnőtt Képzők regionális hálózata. A cél, hogy az idősebb korosztály tagjai magabiztosabban és biztonságosabban használhassák az okostelefont és a mindennapi digitális lehetőségeket. A jelentkezési határidő augusztus 31-e. Talán hamarosan már nem az unokát kell hívni azzal, hogy eltűnt valami a telefonomról. Magyarországon természetesen ez a nap az egyik legnagyobb nyári programsorozaté. Budapesten több helyszínen családi és kulturális rendezvények várják az érdeklődőket, este pedig látványos program és tűzijáték kerül a középpontba. Az idei ünnepi események több napon át tartanak. Aki ma Magyarország felé indul, számoljon azzal is, hogy az ünnepi rendezvények miatt Budapest belvárosában forgalomkorlátozások és nagyobb tömeg lehet. Most pedig valami egészen más. Floridában egy olyan múzeum nyílt, amelynek főszereplői kizárólag medúzák. Mintegy 20 különböző medúzafajt mutat be látványos akváriumokban. A látogatók nem csak megfigyelhetik ezeket a különös tengeri állatokat, hanem életmódjukról és az óceáni ökoszisztémában betöltött szerepükről is tanulhatnak. Úgy tűnik, van olyan múzeum, ahol tényleg minden kiállított darab úszik. A Forma 1 rajongói készülhetnek, a hétvégén indul a holland nagydíj. Max Verstappen hazai futama különösen érdekesnek ígérkezik. Ráadásul az idei szezonban rendkívül változatosan alakult a győztesek sora. Homokdűnék, narancsárga, lelátók és Forma 1 a hétvégén. Ha a mai ünnepi programok után hétvégére is keresnek valamit, van néhány ötletünk. Szombaton augusztus 22-én 10 órától Horgoson a Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot, amely énekkarok, kórusok és hagyományőrző közösségeknek kínál szakmai és közösségi találkozási lehetőséget. Zentabunarason szintén szombaton rendezik meg a 25. új kenyér ünnepet. A program egész nap tart, 13 órától kenyérszenteléssel, később ünnepi vacsorával és kulturális műsorral. Vasárnap, augusztus 23-án pedig Törökkanizsán tartják meg a 19. Szent István napi ünnepséget a községháza előtti téren, vagyis az ünnepi hangulat augusztus 20-ával még egyáltalán nem ér véget. Az új kenyér hagyományosan nem pusztán ételt jelent. Az aratás befejezése után az új búzából sütött első kenyér a termésért érzett hála és a következő esztendő reményének jelképe volt, és van valami különleges abban, hogy miközben rengeteget változott körülöttünk a világ, a friss kenyér illata ma is ugyanúgy az otthont idézi.
Ma a véradóké legyen a jó hír, egyetlen véradással olyan embereken lehet segíteni, akiket talán soha nem ismerünk meg. Ma Zomborban és Temerénben is lehetőség van erre. Kevés olyan ajándék létezik, amelyet pénzért nem lehet megvenni. A véradás ilyen. A friss kenyér tárolásánál nem mindig a hűtőszekrény a legjobb választás. A kenyér alacsony hőmérsékleten gyorsabban veszíthet puhaságából, ha néhány napon belül elfogyasztjuk, jó záródó kenyértartóban érdemes tartani, hosszabb időre pedig a fogyasztás jobb megoldás lehet. Mit mondott a friss kenyér, amikor kivették a sütőből? Na végre kisültem valamiből. Ez volt a Panda Radar.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak emberek, akik mellett valahogy nem kell szerepet játszanunk, nem kell mindig erősnek, vidámnak vagy összeszedettnek mutatkoznunk. Lehetünk fáradtak, bolondosak, csendesek, beszédesek, egyszerűen olyanok, amilyenek éppen vagyunk. Talán éppen ettől olyan különlegesek ezek a kapcsolatok. Mai kérdésünk, ki az az ember az életében, aki mellett igazán önmaga lehet, és mi az, amit a legjobban szeret benne? Nézzük, kik jutottak eszükbe hallgatóinknak. Krisztina írt nekünk Zentáról, a nővérem. Neki nem kell azt mondanom, hogy minden rendben, amikor nincs, már abból tudja, hogy baj van, ahogy azt mondom neki a telefonba, hogy szia. Néha idegesítő, hogy ennyire ismer, de pont ezért szeretem. Marietta írta nekünk a következőt, a férjem, 29 éve vagyunk együtt, úgyhogy látott már reggel kócosan, betegen, mérgesen, és akkor is, amikor 5 perc alatt háromszorra változtattam meg a véleményemet, még mindig itt van. Ez szerintem már bizonyíték. Zalán is írt nekünk Magyar Kanizsáról, nekem a legjobb barátom. Mellette nem kell folyamatosan beszélni, tudunk úgy is ülni egy órát a vízparton, hogy alig szólunk egymáshoz, és egyikünk sem érzi kínosnak. Múra is írt nekünk Oromról, az édesanyám. Bárhány éves vagyok, ha valaki igazán nagy bajban van, még mindig neki akarom először elmondani. Azt szeretem benne a legjobban, hogy előbb meghallgat, és csak utána mondja el, mit kellett volna másképpen csinálnom. Mihály is ért nekünk Adáról. A párom mellett érzem ezt, nem akar megváltoztatni, tudja, hogy vannak hibáim, ahogy nekem is az övé is, valahogy egyikünk sem akar tökéletes embert faragni a másikból. Éva írt nekünk még Török Kanizsáról, nekem a lányom felnőtt nő lett belőle, és valamikor észrevétlenül nem csak a gyermekem, hanem az egyik legjobb barátom is lett. A humorát szeretem a legjobban, ha ketten elkezdünk nevetni, a család többi tagja már csak legyént. Robi is írt nekünk Csantavérről, a kutyám számít, mert ha igen, akkor ő. Nem érdekli, milyen ruhában vagyok, mennyit keresek, jól áll-e a hajam, vagy mondtam-e valami butaságot. Ha van nálam egy falacsonka, egyenesen tökéletes embernek tart. A következő üzenet név nélkül érkezett. Van valaki az életemben, aki mellett nem kell kitöltenem a csendet, nekem ez nagyon sokat jelent. Azt szeretem benne, hogy nem csak akkor ért, amikor beszélek, hanem akkor is, amikor inkább hallgatok. Zsóka a következőt küldte nekünk, a gyerekkori barátnőm, 40 éve ismerjük egymást, neki hiába próbálnám előadni, hogy komoly, megfontolt felnőtt nő vagyok, túl sok mindent tud rólam, 1986-ból. Márk is küldött nekünk üzenetet, nekem a nagypapám volt ilyen ember, soha nem akartam megmondani, milyen legyek, mindig csak azt mondta, te tudod, fiam, csak vállald, amit választasz. Már nincs velünk, de még most is sokszor az ő mondatát hallom a fejemben. Laci is írt nekünk Martonosról, a feleségem, a legjobban azt szeretem benne, hogy tud rajtam nevetni, de soha nem nevet ki. Szerintem a kettő között óriási különbség van. Anita a következőt írta nekünk, nekem egy kolléganőből lett barátnő, előtte azt hittem munkahelyen jobb távolságot tartani, aztán egyszer együtt sírtunk a mosdóban egy borzalmas nap után, és valahogy ottantól nem volt kérdés. Egy édesanya küldte nekünk a következő üzenetet név nélkül. A fiam mellett ő autista, és talán éppen tőle tanultam meg, hogy mennyi felesleges társadalmi kör van az életben. Ha szeret, szeret. Ha nincs kedve valamihez, azt is tudom. Nála nincs megjátszás, ezt csodálom benne. A következő üzenet szintén név nélkül érkezett. Nekem az az ember, akit szeretek. Azt szeretem benne a legjobban, hogy mellette nem érzem azt, hogy bizonyítanom kellene bármit. Lehetek egyszerre erős és bizonytalan, vidám és rosszkedvű. Ismeri mindet és marad. A következő üzenet Tamástól érkezett, az öcsém, mások előtt mindketten komoly emberek vagyunk, ha ketten maradunk körülbelül 12 éves szintre esik vissza az intelligenciánk, és én ezt imádom. Judit a következőt írta nekünk. Saját magam sokáig kellett hozzá, hogy ezt tudjam mondani. Régen mindig kellett valaki, akinek a véleményéből megtudtam, elég jó vagyok-e.
most már egyre többször érzem jól magam a saját társaságomban. Milyen sokféle ember hangzott el ma, férj, feleség, testvér, gyermek, barát, szülő, nagyszülő, és igen, még egy négy lábú is bekerült a társaságba, de szinte minden válasz mögött ugyanaz volt, mellette nem kell másnak lennem. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit két ember adhat egymásnak. Nem az, hogy mindig egyetértenek, nem az, hogy soha nem bosszantják fel egymást, hanem hogy a másik mellett nem kell állandóan bizonyítani. Lehetünk pócosak, fáradtak, hangosak, csendesek, néha erősek, máskor bizonytalanok. És ő mégis azt mondja, akár szavak nélkül is, én így is ismerlek, és így is jó vagy nekem. Ha most a kérdés hallatán rögtön eszükbe jutott valakit, talán ma érdemes neki is elmondani, hogy miért éppen mellette tudnak igazán önmaguk lenni. Köszönjük a sok szép történetet, maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

sexy people.

啊啊啊！

0: Chig legjobb zenéjét.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

iskreni, već nas se bliži 20-a, a treba živjeti i pjevati.